ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit én

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedő, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be, és ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnék hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be, mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a rádió egyen.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lettek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sállnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elviszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió Egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, piff! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le. És hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsé pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadió játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményeket. A rádió 1.hu-n ott van minden info. Én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chiren, Justin Bieber, I Don't Care, ez jön a rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az

csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit, 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosra következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swish Disco, Regali és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most, Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rexa újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Éva Maxell a kezdésben pedig Ed Sheeran és az Ázi

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztés.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril. Rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni. Minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent tartom magam velük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják majd azokat a családokat, melyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjába. Olvasható a Katasztrófa Védelem honlapján. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják majd az érdeklődőket. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik majd aznap. A büntető törvénykönyv értelmében, aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, melyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2025. februárjában ittasan tett bejelentést a rendőrségen, amiatt, hogy napokkal korábban egy domosztói kocsma előtt hagyott autóját az abban hagyott mobiltelefonnal együtt ellopták. A bejelentés alapján eljáró nyomozó hatóság a kocsit végül egy közeli településen találta meg, és kiderült, hogy a férfi valójában eladta az autót, a telefonját pedig ő maga hagyta el. A gyöngyösi járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben. A járásbíróság az ügyészségi indítvánnyal megegyező döntést hozott. A Hajdú Szobosztó rendezett helyi televíziók országos egyesülete találkozón vehette át a TV Eger a helyi értékdíj fődíját magazin kategóriában, a Régi Vágányok című magazin műsorukért. A díjazott műsor a KK Polna és Kisterenye közötti egykori vasútvonal múltját és a nosztalgia vonat különleges hangulatát idézte fel olvasható weboldalukon. Alkotói Gál Tamás, Birkó Krisztián, Sebes László, Eged Dávid és Cseh Kornél voltak. A díjat Kereki Gergely ügyvezető és Kökén Katalin cégvezető vették el. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északi a szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál, most meg Alex Foreign, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió egy születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30 lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Fell, a Swiss Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vízes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként jár teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Itt a Sálapotban két ház udvarára is bement, az éjjeli órákban egy férfi, a Füzesabonyi járás ügyészség most emelt vádat. Vádat emelt a Füzesabonyi járás ügyészség azzal a férfival szemben, aki ittas állapotban két ház udvarára is bement az éjszakai órákban, még tavaly novemberben. Egy füzesabonyi kis településen követte el a férfi az esetet. A férfi ruha nélkül ittas állapotban lopakodott be az udvarba, bekopogott a házba és a kilincset is lenyomta, a ház lakója pedig kijött az ajtón a kopogásra, de a vádlott addigra elszaladt, majd fél óra elteltével egy szomszédos ház udvarába is átment, ahol megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a sértett felkapcsolta a villanyt, onnan is elszaladt. A mesztelen férfi ezt követően ismét visszament az első házhoz, ahol a kutya ugatására figyelt fel a sértett, kiment az udvarra és elzavarta onnan a vádlottat. A Füzesabonyi járás ügyészség magánlaksértés büntetével vádolja az egyébként büntetett előilletű férfit. Vádiratában pedig próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt pártfogó felügyelet elrendelése mellett. Tudatta az ügyészség. Ismét gyerekzsivajjal telt meg az Eszterházy tér május 20-án az Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének integrált gyermeknapja alkalmából. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete több éve rendezi meg ezt a gyereknapot, ahol többségi és sajátos nevelési igényű gyermekek közösen vesznek részt izgalmas programokon, olvasható honlapjukon. Az esemény amellett, hogy szép élményekkel gazdagította a gyermekeket, elősegítette az összetartozást és az elfogadást is az iskolai közösségekben. Az eseményt dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem általános és oktatási rektor helyettese nyitotta meg, aki invitálta az eseményen megjelent gyerekeket, tanáraikat és az érdeklődőket, hogy egy napra legyenek ők is az Eszterházy család részei. Az esemény folytatásában Szemerei László bűvész készült látványos műsorral, ahol kezdetben négylábú társaival okozott örömet a gyermekeknek, majd az előadás második felében klasszikus trükkökkel káprázta fel a jelenlévőket, melyekbe a gyermekeket és az oktatókat is bevonta. A folytatásban a Szihalmi Zeneiskola diákjait hallhatták húvós hangszereken. Rendhagyó családi gyermeknapot tartottak a Gyermeklánc Tagovoda udvarán, olvasható a TV Eger weboldalán. Az esemény célja a közösségi élmények gazdagítása volt, valamint a család és az óvoda kapcsolatának erősítése. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió Egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió Egyen.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki egy Sheeran kamerájával ezt a hivatalos remixet készítette, ez jön már is a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió egy születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a szűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják majd azokat a családokat, melyek szívesen megismernék a szűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennap. Olvasható a Katasztrófa Védelem honlapján. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják majd az érdeklődőket. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik majd aznap. A büntető törvénykönyv értelmében, aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, melyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2025. februárjában írtasan tett bejelentést a rendőrségen, amiatt, hogy napokkal korábban egy domosztói kocsma előtt hagyott autóját az abban hagyott mobiltelefonnal együtt ellopták. A bejelentés alapján eljáró nyomozó hatóság a kocsit végül egy közeli településen találta meg, és kiderült, hogy a férfi valójában eladta az autót, a telefonját pedig ő maga hagyta el. A gyöngyösi járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben. A járásbíróság az ügyészségi indítvánnyal megegyező döntést hozott. A Hajdú Szobosztó rendezett helyi televíziók országos egyesületet találkozón vehette át a TV Eger a helyi értékdíj fődíját magazin kategóriában. A Régi Vágányok című magazin műsorukért. A díjazott műsor a KK Polna és Kisterenye közötti egykori vasútvonal múltját és a nosztalgia vonat különleges hangulatát idézte fel, olvasható weboldalukon. Alkotói Gál Tamás, Birkó Krisztián, Sebes László, Eged Dávid és Cseh Kornél voltak. A díjat Kereki Gergely ügyvezető és Kökén Katalin cégvezető vették el. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltől folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ meg top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine.

0: let me hear you.
1: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexha és a Faithless-dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió egy születésnapi fesztivál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Itt a állapotban két ház udvarára is bement, az éjjeli órákban egy férfi a Füzesabonyi járás ügyészség most emelt vádat. Vádat emelt a Füzesabonyi járás ügyészség azzal a férfival szemben, aki itt a állapotban két ház udvarára is bement az éjszakai órákban, még tavaly novemberben. Egy Füzesabonyi kis településen követte el a férfi az esetet. A férfi ruha nélkül itt a állapotban lopakodott be az udvarba, bekopogott a házba és a kilincset is lenyomta, a ház lakója pedig kijött az ajtón a kopogásra, de a vádlott addigra elszaladt, majd fél óra elteltével egy szomszédos ház udvarába is átment, ahol megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a sértett felkapcsolta a villanyt, onnan is elszaladt. A mesztelen férfi ezt követően ismét visszament az első házhoz, ahol a kutya ugatására figyelt fel a sértett, kiment az udvarra és elzavarta onnan a vádlottat. A Füzesabonyi járás ügyészség magánlaksértés büntetével vádolja az egyébként büntetett előilletű férfit, vádiratában pedig próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt pártfogó felügyelet elrendelése mellett. Tudatta az ügyészség. Ismét gyerekzsivajjal telt meg az Eszterházi tér május 20-án az Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének integrált gyermeknapja alkalmából. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete több éve rendezi meg ezt a gyereknapot, ahol többségi és sajátos nevelési igényű gyermekek közösen vesznek részt izgalmas programokon, olvasható honlapjukon. Az esemény amellett, hogy szép élményekkel gazdagította a gyermekeket, elősegítette az összetartozást és az elfogadást is az iskolai közösségekben. Az eseményt dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem általános és oktatási rektor helyettese nyitotta meg, aki invitálta az eseményen megjelent gyerekeket, tanáraikat és az érdeklődőket, hogy egy napra legyenek ők is az Eszterházi család részei. Az esemény folytatásában Szemerei László bűvész készült látványos műsorral, ahol kezdetben négylábú társaival okozott örömet a gyermekeknek, majd az előadás második felében klasszikus trükkökkel kápráztatta el a jelenlévőket, melyekbe a gyermekeket és az oktatókat is bevonta. A folytatásban a Szihalmi Zeneiskola diákjait hallhatták óvós hangszereken. Rendhagyó családi gyermeknapot tartottak a Gyermeklánc Tagovoda udvarán, olvasható a TV-Eger weboldalán. Az esemény célja a közösségi élmények gazdagítása volt, valamint a család és az óvoda kapcsolatának erősítése. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északi szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg is erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, is erős a folytatás is, Eva Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: A friss hírek szerint Emmy jelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tűzoltókra épült a családi nap tematikája Egerben. Jogsinyeltő vezettek Füzesabonyba. Az Egri Minkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda Általános Iskola és Kollégium Utazótanári Intézmény Egysége idén is megszervezte az integrált nevelés-oktatásban részesülő hallás és látássérült gyermekek és családjaik számára családi napját. Az esemény kiváló lehetőség volt arra, hogy az integrált keretek közt ellátott gyermekek, testvéreik és szüleik találkozzanak, beszélgessenek, kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Idén a programokhoz az egri hivatásos tűzoltók is csatlakoztak, törekedve arra, hogy minél színesebbé tegyék a gyermekek napját, illetve a családi nap tematikája is e köré épül. A gyermekek tűzoltósapkát készítettek, megtekintették a tűzoltóautót, melybe bele is ülhettek, felpróbálták a fiatal korosztály számára készített tűzoltóbevetési ruhát, melyet viselve egy vízsugárral elképzelt tüzet is oltottak, majd végül a mosolygós gyermekek egy izgalmas akadálypályán mutatták meg ügyességüket áll a katasztrófa védelem közleményében. A Füzesabonyi járási ügyészség járművezetés eltiltás hatája alatt vétsége miatt emelt vádat azzal a büntetett előletű férfival szemben, aki tavaly augusztusban a Szolnoki járásbíróság pénzbírság kiszabása mellett 6 hónapra eltiltott a járművezetéstől. A férfi tisztában volt a korábbi ítélettel, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy ismét autóba üljön, így tavaly decemberben Dormándon a járőrök vezetés közben tetten érték, igazoltatták, majd megállapították, hogy a korábbi eltiltás ellenére vezetett. A vádhatóság a napokban benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy alkalmazzanak vele kapcsolatban 8 hónap szabadságvesztést és egy év közügyektől eltiltást, valamint egy év közúti járművezetéstől eltiltást is. Az elsőbbség meg nem adása a közúti balesetek leggyakoribb oka. Erről írt a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság közleményében, idézi a TV-Eger riportja. Mint írják, a szabálytalan autósok figyelmen kívül hagyják a jelzőtáblát, így idén már 23 alkalommal volt emiatt probléma. Szintén emelkedett a motoros, az elektromos rolleres és a kerékpáros balesetek száma is. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Cookie, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szemfeld, a Swiss Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outhon Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
12: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szállás helyen és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
13: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
14: Szia Laci, sajnos tudok.
13: Ennyire azért ne legyél lelkes.
14: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
13: Ja, hát nem hirdeted?
14: De, online állandóan.
13: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
15: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

és 2 között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hazai cheerleading központjává vált Eger egy napra. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Eger egy napra a hazai cheerleading központjává vált, a Kemény Ferenc sportcsarnokban első alkalommal rendezték meg a Diákolimpiát, mely mérföldkőnek számít a sporták hazai történetében. Olvasható a heol.hu weboldalon. A látványos és energiával teli Diákolimpia bemutatkozásán az Eszterházi SC cheerleading szakosztályának edzői által felkészített 67 diák összesen 11 érmet gyűjtött, bizonyítva, hogy a dinamikus sportág remek otthonához szolgál Heves vármegye. A történelmi jelentőségű eseményen az ország 43 településéről mintegy 700 versenyző érkezett a megyeszékhelyre. Az egyetemi klub szakemberei 8 iskola 67 növendékét készítették fel, akik 19 különböző kategóriában mutatták be látványos elemekkel tartított koreográfiáikat. A befektetett munka beérett, az egri és környékbeli diákok 4 arany, 3 ezüst és 4 bronzéremmel zárták a napot. A legtöbb csapatban teljesen kezdő gyerekek szerepeltek, akik elképesztő lelkesedéssel vettek részt a munkában. Inspiráló élmény volt látni a fejlődésüket az alsó tagozatosoktól egészen a gimnazistákig. Külön öröm, hogy minden általam felkészített csapat dobogóra állhatott, és a gyerekek igazán megszerették a sportágat, összegzett Bálint Lilla Veronika edző az egyetemi klub honlapján. Vádat emelt az ügyészség testi sértés ügyében. Egy férfi 2026. februárjában Eger sétáló belvárosában korábbi vitájuk miatt szóváltásba keveredett az unokatestvérével. A vita hevében a nő leköpte a vádlottat, aki erre erősen megragadta a haját és földhöz vágta. A sértett haját elengedve ökköllel ütötte fejbe, majd megpróbált rátaposni a sértettre. A bántalmazás következtében a sértett testszerte 8 napon belül gyógyuló, zúzódásos jellegű könnyű testi sérüléseket szenvedett. A vádhatóság mérlegelte azt, hogy a támadott testtájékra, illetve a bántalmazás módjára és kitartó jellegére figyelemmel a cselekmény alkalmas volt arra, hogy a sértetnek 8 napon túlgyógyuló sérülése keletkezzen. A vádlott a cselekmény elkövetése után rövid idővel a bíróság előtt felelt súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt. Az egri járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt, a járás bíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal megegyezik. Tudatta dr. Kenézi Diana, sajtófőügyi ügyész. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északi a szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó, hallod? Hallod?
5: Hallod?
4: Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy
6: ezeket már szédülök.
4: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az meg van egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak.
6: Jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet.
4: Hát ez a
6: legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
5: Keresünk egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
7: Nekem van benne 100 millió.
6: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
4: Hát igen, nem vizet iszik? Ez egy jó kérdés, de
6: borzasztó.
4: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
6: Hol a víz?
4: Adják vissza a vizet.
7: Ott van az arcodba.
4: Igen, azért nem volt van.
6: De csak ez egy kis momentum.
4: Igen, de hogy ott van, ugye ez az eritritról most, amiről fogadni akarjuk, igen, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
5: Mindent kivált.
4: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek, sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Te csak a cukor. Fehér cukor.
5: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
7: Nagyon rossz.
4: Hogy... De nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél.
7: Majd egyszer
4: szerinte...
7: elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
4: Ezt elmondom neked, így indult.
7: És úgy mondod, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
5: mesélet. Tudj egy kicsit hosszabbat.
7: Jézusom, Eszter. Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy halálos méreg konkrétan.
6: És hasmenést okoz.
4: A nagyobb mennyiségben.
7: De miért árulnak például csokoládé táblás, amiben maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt
4: és
7: nem írják rá.
4: Azt mondtad, hogy...
7: Azt mondtad, hogy... Jaj,
4: megint falási római voltak?
7: Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
4: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
7: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, ezt pedig leteszi, és soha többé nem jön hozzá.
4: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magával gyömöszölni, ha már kinyitott a nutellás üveget?
7: Azt mondjuk, hogy mi az irány.
5: De én most ráolvastam a Maltitolra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
7: Igen, de
5: megvagyunk.
7: A kárpitosok ezt nem támogatják.
4: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és vissza az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez, meg egyáltalán most akkor mi a fene a jó. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt. Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyan fel kell mosni gyakorlatilag.
7: Cseppfolyós.
4: Cseppfolyós gázképződés.
8: Igen.
4: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol? Ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek. Tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
7: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
4: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
8: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot kontextusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvese károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt az a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója jutal ezt a kutatást, ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából 2 kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az erítritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatást, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
9: Hú, de jól hangzik ez.
8: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
7: Másfél óra balázsékadás?
8: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérő megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát az arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
9: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosságon dolgozik, napi két kanállal?
8: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé édes. Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 gram cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 gram eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
9: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod.
8: Abszolút rosszabb.
9: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
8: 30 g cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztában.
9: Na most csillagd fel ezt a szemet.
8: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
9: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritolt, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hűltünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
8: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritolal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman, szóval ilyen nagyot kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 2014 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is, de ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázatát.
9: Na de hogy van akkor ez még mi

0: tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát, nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
1: Igen.
0: Remélem, hogy itt most
2: visszafogottam. Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
1: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
0: Szerintem maradhat. Nem, de ez, nem, a stíviáról egyébként jobban kevésbé, kevesebb negatív információ.
1: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
0: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, a tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
2: de most ne csak róla beszéljünk.
1: Igen, hagyjuk ezt, tehát személyeskedjük.
0: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy,
2: azért idézzük ezen még egy kicsit. Igen,
0: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárkulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamáról bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásított ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
1: Igen, előtte sok megbeszélsz előadásokon, mindenhol, igen.
3: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
1: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval
0: igen,
1: baromi nehéz.
0: Igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szép béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. Nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
1: Abszolút, hát ezért hívunk, meg ezért volsz vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
2: Nem,
3: de azért ő meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
1: Igen.
0: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
1: tőled így elhisszük.
0: Ez egy titkos kombináció. Igen.
1: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked. Ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
0: Sziasztok,
3: szép napot! Köszönjük szépen! Vidámok vagyok!
1: Csak előre!
3: Nyugalom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul a

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tűzoltókra épült a családi nap tematikája Egerben. Jogsinyeltő vezettek Füzesabonyban. Az Egri Minkó István egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény óvoda általános iskola és kollégium utazótanár intézményegysége idén is megszervezte az integrált nevelés oktatásban részesülő hallás és látássérült gyermekek és családjaik számára családi napját. Az esemény kiváló lehetőség volt arra, hogy az integrált keretek közt ellátott gyermekek, testvéreik és szüleik találkozzanak, beszélgessenek, kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Idén a programokhoz az egri hivatásos tűzoltók is csatlakoztak, törekedve arra, hogy minél színesebbé tegyék a gyermekek napját, illetve a családi nap tematikája is e köré épül. A gyermekek tűzoltósapkát készítettek, megtekintették a tűzoltóautót, melybe bele is ülhettek, felpróbálták a fiatal korosztály számára készített tűzoltó bevetési ruhát, melyet viselve egy vízsugárral elképzelt tüzet is oltottak, majd végül a mosolygós gyermekek egy izgalmas akadálypályán mutatták meg ügyességüket, áll a katasztrófa védelem közleményében. A füzesabonyi járási ügyészség járművezetés eltiltás hatája alatt vétsége miatt emelt vádat azzal a büntetett előletű férfival szemben, aki tavaly augusztusban a Szolnoki Járásbíróság pénzbírság kiszabása mellett 6 hónapra eltiltott a járművezetéstől. A férfi tisztában volt a korábbi ítélettel, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy ismét autóba üljön, így tavaly decemberben Dormándon a járőrök vezetés közben tetten érték, igazoltatták, majd megállapították, hogy a korábbi eltiltás ellenére vezetett. A vádhatóság a napokban benyújtott vádiratában arra tette indítványt, hogy alkalmazzanak vele kapcsolatban 8 hónap szabadságvesztést és egyéb közügyektől eltiltást, valamint egyéb közúti járművezetéstől eltiltást is. Az elsőbbség meg nem adása a közúti balesetek leggyakoribb oka. Erről írt a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság közleményében, idézi a TV Eger riportja. Mint írják, a szabálytalan autósok figyelmen kívül hagyják a jelzőtáblát, így idén már 23 alkalommal volt emiatt probléma. Szintén emelkedett a motoros, az elektromos rolleres és a kerékpáros balesetek száma is. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ezt láttam, én ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint
0: a házát. Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem szart, rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejér, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Nem, már, ma, mi az?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te
2: de
0: szerinted van ilyen?
2: Akadt?
0: Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
1: Vagyis ott maradt?
0: De rám is rámszállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább száll.
0: Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Nem. A parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár.
1: Ne, már.
0: Ott a madár a fejében.
2: Most él.
0: Figyelj.
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet azok.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett beleakadt a lába?
3: Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
1: Zsiel, föltetted az mutatód
0: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
1: És most együtt jár, együtt élnek?
2: A zöld küldő fogát.
3: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Keresd meg egy másik videóját, Zsül. Egy fogmosos videót keresél, létszik, menj rá a videóira, vagy az Insta oldalára.
2: Na most vagy bajban, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogatmos a csávó, és rászarik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: Ah, igen.
3: Kicsit beleszart a hajamban.
0: Mi? Várjál, áll,
3: visszajön.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig
2: be... És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöldkülők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen?
0: Nem fogjátok ide, mit mondott.
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén. Gyerekek, én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
1: Ők együtt él?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt
4: hát
0: már a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tud erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld, a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Ott ül a harkály a fején. Hát én ilyet még nem láttam.
2: Hát ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakott egy szerencsétlen féltetek.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És a harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot.
2: De miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem, csak denevér rajok szállnak.
0: Tegnap egy keszegugrott a zsebben, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktor. Tehát, hogy így, mindenképpen őt hívjuk. Rasta Vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetén lakik a Duna mellett.
2: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, hogy egy nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát ez valóban.
0: Párizsban, tudod, igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez meg...
1: Rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát
4: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
4: Megérzi, szerintem igen, megérzés. De azért marad ott, abszolút megérzi.
2: Hát eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát de ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
2: Vagy
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, mi megkezdjük, fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem az! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürális, ami veled történik.
3: De hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
3: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
3: magát,
2: és...
3: Aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
3: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam átul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
3: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
3: van. Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyit?
3: Ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem tudom, lehúztad a WC-t.
3: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a rasta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
3: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
3: Hát egyébként lemászott, a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött-ment benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
3: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
3: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
0: Mindegy, igen.
3: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
3: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
1: És várta. Persze, és egy csaját
2: látott. És elhozta a bolya haverját is.
0: Csinálj egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdát?
2: Ez itt kelep!
0: Ők a haverjai, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
5: Ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
5: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták, hát ez az egész
0: posztodat, az egész sztori nagyon szűrális. Ennek a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: Két sávon mennyire lehet egy szülés? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de szórakozom, mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár. Mencsétek. Aztán jöttünk a madárért. Teljesen szürelmes ez a történet.
5: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: De ő választott téged. Igen, hát ez nem ejtetted fogjul.
5: Nem tudod, tartott. Mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Mert csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
5: Ugyanez a küldet.
0: Szerintem a harkályos videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan gondolszik.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
5: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy összmész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldök.
0: Igen. Gyerekek, hát hozzánk is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzánk is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketrezet, hogy mekkorabbá tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
5: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, hogy két öltönyös csávó méregetnéd ki a ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Láttam, hogy kinnál a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor ott lesz?
2: Bro, mindjárt
5: jövök. Igen, mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként, igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat. Most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celebposztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
5: Igen. Hát nálam ilyen ügyességet nem fog.
0: De tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürelmes.
5: Az már nagyon rég.
0: Igen. Na jó.
5: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk, köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen.
2: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outhon Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
3: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
4: Szia Laci, sajnos tudok.
3: Ennyire azért ne legyél lelkes.
4: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
3: Ja, hát nem hirdeted?
4: De, online állandóan.
3: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
5: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió.

kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hazai cheerleading központjává vált Eger egy napra. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Eger egy napra a hazai cheerleading központjává vált. A Kemény Ferenc sportcsarnokban első alkalommal rendezték meg a Diák Olimpiát, mely mérföldkőnek számít a sporták hazai történetében. Olvasható a heol.hu weboldalon. A látványos és energiával teli Diák Olimpia bemutatkozásán az Eszterházi SC cheerleading szakosztályának edzői által felkészített 67 diák összesen 11 érmet gyűjtött, bizonyítva, hogy a dinamikus sportág remek otthonához szolgál Heves vármegye. A történelmi jelentőségű eseményen az ország 43 településéről mintegy 200 versenyző érkezett a megyeszékhelyre. Az egyetemi klub szakemberei 8 iskola 67 növendékét készítették fel, akik 19 különböző kategóriában mutatták be látványos elemekkel tarkított koreográfiáikat. A befektetett munka beérett, az egri és környékbeli diákok 4 arany, 3 ezüst és 4 bronzéremmel zárták a napot. A legtöbb csapatban teljesen kezdő gyerekek szerepeltek, akik elképesztő lelkesedéssel vettek részt a munkában. Inspiráló élmény volt látni a fejlődésüket az alsó tagozatosoktól egészen a gimnazistákig. Külön öröm, hogy minden általam felkészített csapat dobogóra állhatott, és a gyerekek igazán megszerették a sportágat, összegzett Bálint Lilla Veronika edző az egyetemi klub honlapján. Vádat emelt az ügyészség testi sértés ügyében. Egy férfi 2026. februárjában Eger sétáló belvárosában korábbi vitájuk miatt szóváltásba keveredett az unoka testvérével. A vita hevében a nő leköpte a vádlottat, aki erre erősen megragadta a haját és földhöz vágta. A sértett haját elengedve ökköllel ütötte fejbe, majd megpróbált rátaposni a sértettre. A bántalmazás következtében a sértett testszerte 8 napon belül gyógyuló, szúzódásos jellegű, könnyű testi sérüléseket szenvedett. A vádhatóság mérlegelte azt, hogy a támadott testtájékra, illetve a bántalmazás módjára és kitartó jellegére figyelemmel a cselekmény alkalmas volt arra, hogy a sértetnek 8 napon túlgyógyuló sérülése keletkezzen. A vádlott a cselekmény elkövetése után rövid idővel a bíróság előtt felelt súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt. Az egri járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt, a járás bíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal megegyezik. Tudatta dr. Kenézi Diana, sajtófőzidő ügyész. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északi a szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
5: Mondta,
6: hogy egy kicsit pocakos.
5: Nagy pocakos.
4: A kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
5: A legvonzóbb testzsírt?
4: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
5: Köszönjétek, vízfejű. Szóval... Ne egyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
4: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. De nagyon nagy bajba vagyunk.
6: Igen?
5: Na.
6: Mert, hogy mit
4: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy...
6: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
5: Nagyon kigyúrt.
4: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
6: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
5: már. Nálunk csak az néz ki, hogy aki börtönbe szabadult.
4: Igen.
6: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
4: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit
6: mackósabb. Megnyugtató apatest.
4: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
5: Ez úgy nézel rám, hogyha én nem, ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
4: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
5: Csak mert nézek.
4: Nem,
5: most csak nem látni akarok, most csak nézni.
4: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem az jó azért egy kicsit, dehogy is.
5: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
6: És aztán mit tudtál meg róluk?
5: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
4: Hogy borzasztóan unalmasak.
5: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennünk, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
4: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
6: oda
4: úgy
6: lehet bújni,
4: oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
5: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
4: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
5: Hát nem tudom, de...
6: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
4: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
6: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
4: Az 15, és hát van még a 12,
6: igen. Hát, hogy semmi nincs benne. Figyelj,
5: én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
6: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
5: Íz.
4: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
5: Na, ez hülye.
4: Ez nem így van.
6: Ez tök random.
4: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
5: Nagyon sok pénzzel számláját.
4: Így van. És ők a goldigerek, így van.
5: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és
4: nektek kevésbé számít a külső?
5: Szerintem igen.
4: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
5: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
4: Igen.
6: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
4: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire, igen, ki mit mond.
6: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufircolni, vagy egyébként életed végéig vele élsz, lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
5: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, szerint nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
6: veszélyesek?
5: Nem azért veszélyesek.
4: Oda jön a kockás a hosszak, kemény a mellé, jó este?
5: Na ezt nem! Hanem...
4: Olyan
5: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
6: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
4: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportol, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
5: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás kilós hasa, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyien keratin meg szarja lehet a konyhában.
4: Keratin, ne szeretem, keratin.
5: Az keratin. Tudod, hogy kreatív, az nem
4: a,
5: tudom.
4: A kreatív.
5: Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér is vödröket a konyhában.
6: Tudod, mennyibe kerül a személyi jegyző?
5: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
4: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%. Vagy
5: hát
4: azt mondod,
5: ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
4: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
5: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
4: Igen, menjen amerre lát,
6: jó volt,
4: menjen amerre lát, kedves Péter.
5: Ugye, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
4: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
6: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is a...
4: Na várjál, mondom a pasikat.
6: Csajokat.
4: Itt is meglepődtek a kutatók, na, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vastagabb combok.
5: Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
6: gyönyörű.
5: Ez egy átlagos test.
6: Azt mondjuk rá, hogy
4: gyönyörű. A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 000 pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at várták, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
6: Én ezen jobban meglepődöm, mint szerintem a másikon.
4: Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó a humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
6: Ez ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
5: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
4: Tudod? Tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
5: Nem, azt mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab camembert sajt, amit 2000-ben, és van benne egy darab camembert sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
6: Plusz egy joghurt, mindig kell, legyen meg saláta.
4: Fél doboz eper és egy pici prosz.

0: kettőt.
1: Elnézést, bajba keveredtem.
2: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
3: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem,
2: ja, nem.
3: Úgy érzem megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
0: És rossz azóta fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
3: De azóta még jobban puszítom az amikat.
0: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem ki állandóan. De, hogy ez...
3: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
0: De már megint a betemetés. Hogy...
3: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os. Az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit eszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő. Meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
4: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
3: Ez az 50 év, így van.
4: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre. Ezt tudjuk,
0: és szerettem a sorozatokat?
4: Igen, szerettem. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
3: Na hát ez a kérdés, de egyébként maga az elhízás is, ha megnézi 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
0: Egyedül lettem volna kövér, hogy zavartok bele.
3: Gondolj el, ott ülsz egy kis ütőtáskával, egy fekete
0: fehérképen 60-as években. Azt szoktam nézni ezekben, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, azért a jövőből jöttem.
3: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
0: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok odafél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
3: Igen.
0: A csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
3: Igen, figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
0: Ennyi, a többi azt megoldódik.
3: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
0: Így van.
3: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
0: Én szeretem a vonzóan csúnya férfiakat.
3: Vonzóan csúnya férfi. Mondja,
4: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Hát ő nem csúnya.
0: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei vannak, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
4: A horgas orr az mindent visz.
0: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
3: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapná. Zsivány, írja Gaga. Lady Gaga.
0: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
4: Nagyon-nagyon-nagyon jó.
3: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar-gálán és csinál egyet, hogy össze ezzel így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
0: Azért ahhoz kell, szerintem, a hízás.
4: Igen.
3: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
0: Nagyon szép.
4: Igen, nagyon az szép. Az orr.
3: Kicsit banja is.
4: Igen.
0: Szép. Igen.
4: Igen.
3: Ugye?
0: Az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
3: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy ő kicsoda.
0: Igen, és ő
4: ott
0: sem.
4: Ott is nagyor.
3: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
0: Felhúz a szemölökét,
3: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú tekintet.
0: Igen,
3: ugye?
0: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
3: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
0: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
4: Jó, mi van a csajos listát,
0: jó,
4: is
0: még hagyd mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
3: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
0: Benedict Cumberbatch úgy néz ki, mint egy geek.
3: De valójában én szeretem a filmjét, meg a sorozatot, amit játszik.
0: Egy szó nélkül, semmit soha nem nézni rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
3: hát
0: néz ki,
3: van benne valami, nem?
0: Úgy néz ki, hogy felemelt egy követ, és ott alatt meglepő, ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, de konkrétan úgy néz ki. Na jó, a nőknél?
3: Oké, nőknél ki van?

0: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de...
1: Whoopi Goldberg. Jó,
0: viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
1: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
0: Nagyon csinos. Mert mindig lábújhegyen jár.
2: 30 kiló az egész csaj.
0: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
2: Hát nem tudom, én sose tudtam.
1: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó filmben játszott, benne van valami? Igen?
0: Igen, csak szerintem ő
1: aprócska.
0: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
1: Aha.
0: És hogy ettől...
1: Ő is megkapta.
0: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
1: Aha.
0: Valami oknál fogva.
1: Igen. Hagyjuk a földrajzi távolságokat. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
2: Hát nem, hát
1: ő azért egy jó pali.
2: Képű csávó.
0: Aha. Ő az, aki volt James Bond, ugye?
1: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
0: Neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
1: Owen Wilson, igen. Zabu Arpi?
0: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima priti.
1: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, írja valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
1: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
0: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca.
2: Igen, a törzsi tetoválás.
1: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
0: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
1: Aha.
0: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, hogy mindig fényes a bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
1: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
0: Ez a hét szex.
1: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
0: Szálljatok le az uramról!
1: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
0: nem? Egy abszolút pretty face, tehát neki egy ilyen kis
1: kedves, jóképű gyúr, tehát hogy ő igen.
0: Jack Nicholson!
1: Mi van vele?
0: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összeborzoltad.
0: Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összött a Brad Pitt-tel?
1: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal.
0: Billy Bob Thornton, tessék.
1: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
1: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
0: Van egy külön tekervényed erre.
1: Igen.
0: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
1: Pedig de aztán, ő is az ugly, de pretty.
0: Hát szóval nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
1: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartottam magát.
0: Szerintem ő úgy
2: nagy
0: szép.
2: Az orra, de ő szép csaj.
0: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
2: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Peri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják majd azokat a családokat, melyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínálgattak programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjába. Olvasható a katasztrófa védelem honlapján. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják majd az érdeklődőket. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra örhetik majd aznap. A büntető törvénykönyv értelmében, aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, melyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2025. februárjában ittasan tett bejelentést a rendőrségen, amiatt, hogy napokkal korábban egy domoszkói kocsmá előtt hagyott autóját az abban hagyott mobiltelefonnal együtt ellopták. A bejelentés alapján eljáró nyomozó hatóság a kocsit végül egy közeli településen találta meg, és kiderült, hogy a férfi valójában eladta az autót, a telefonját pedig ő maga hagyta el. A gyöngyösi járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben. A járásbíróság az ügyészségi indítvánnyal megegyező döntést hozott. A Hajdú Szobosztó rendezett helyi televíziók országos egyesülete találkozón vehette át a TV Eger a helyi értékdíj fődíját magazin kategóriában, a Régi Vágányok című magazin műsorukért. A díjazott műsor a Kápolna és Kisterenye közötti egykori vasútvonal múltját és a nosztalgia vonat különleges hangulatát idézte fel olvasható weboldalukon. Alkotói Gál Tamás, Birkó Krisztián, Sebes László, Eged Dávid és Cseh Kornél voltak. A díjat Kereki Gergely ügyvezető és Kökény Katalin cégvezető vették el. A több órás napsütés mellett kevés gomoly felhő megjelenhet az égen. Vasárnap napos csapadékmentes időben lesz részünk, időnként jelennek meg felhők az égen. 25-30 fokot mérhetünk majd, hétfőn pedig folytatódik a napos időjárás. Az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északi szelet sokfelé kísérik élénk lökések, napközben 27-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban. Szerintetek ki lesz az új James Meg vagyok. Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen. Figyeljetek, figyelj rám, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtte, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva,
0: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
2: biztos,
0: angol...
2: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt kihúzhatod.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, nem. Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt már? Kezdtük a... Ki volt az első James Bondunk?
2: Sean.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jött eszembe a nevembe. Sose nem jött eszembe. Ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is volt.
0: Roger Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz,
2: George de Lazenby.
0: Mi?
2: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt
1: Daniel, utolsó. Daniel Craig David, ez pedig Stolandes volt a magyar
2: hangja. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló,
0: igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy
2: tudod
0: típünk...
2: Tudod még valami?
1: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúszta, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
2: Hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
2: Főszereplő.
0: Tehát te feketét mondasz.
2: De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni, mindenki
0: nem, nem, nem, nem, csak hogy szerintem inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, legyen, az, legyen, szerintem nő lesz. Igen.
0: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: Nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, Léci, nekem Idris nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris
0: Elba
1: ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisebb,
2: hát rá. De ő nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy
1: naliás,
2: hogy nő férfi legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó, és férfi.
2: És tehát angol.
0: Van egy, de várjál, most
2: angol
0: van, egy, fekete. Van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink,
1: férfi,
2: és van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen,
0: aha.
2: De a nő, nem lesz jó a Melissa McCartney.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza,
2: ja,
0: hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond egyébként az volt, James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, aha, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichótamben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid oda lent, ahogy hallom.
0: Igen, úgy vártam, hogy én mennem kell.
1: Igen.
0: Szóval már kipipáltátok a két legjobb típus.
1: A leges, legfontosabb az.
2: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
2: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angolokra is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy,
1: egy bajusz?
2: Hogy nem, hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére ez, válik,
0: hogy
2: érted?
0: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen az,
0: igen, ez egy karakter
2: az.
0: A regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor
1: csak
0: valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van, mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs?
0: Megint volt az a szülésed. Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy ötönyös...
2: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy a hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt.
1: Az igen,
0: vagy meg. De ne, te félreérted. Ez most tökre félreérted. Azért, mert, na itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet, nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejeden?
0: De most
1: egy kis könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézel az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát, szóval, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt? És
0: mi lesz?
2: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is érted.
1: Érted, 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy ez, hogy egész életedben szarszakot fogsz érni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Hát szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: És írja valaki, a hófehérke lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
1: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszed, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna, mered maga elé a monitor.
2: Hát, hogy fogunk ebből beszofot
0: vágni? Igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza van. Elindult.
1: Mi a véleményed erre a témára?
3: Amikor a meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a Agatha Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereve nézek magam elé ezt?
0: Figyelj meg, fulladj!
3: Hát ez...
0: Érted? Tíz kicsi néger, és nem
3: hívhatod. 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen ez a könyv,
3: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted? Hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
3: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világ.
0: Van egy PC kritérium.
3: Akkor hol van a művészi szabadságod?
0: Így van.
3: Hát a... Milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az befutó lehet, de itt tartunk James Bond.
3: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momo nem is rossz, James Bond karakter.
3: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
3: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
3: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
3: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúcius átkot szórtak rá.
0: Igen, akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
3: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
3: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újra ír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
3: Visszadják a picikét!
0: A kis afroki kenecskével most már újra tökéletetje a Harry
1: Potter!
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outdoor Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
3: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
4: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
3: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
4: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
3: Te megnézed?
4: Hát...
3: Legalább szép lett?
4: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
3: Csukott szemmel.
4: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
5: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: Rádió 1-en.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
2: facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek.

0: 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek! Nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fél 11 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-k? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, Kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, fél 11 jó után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépőszettem lesz, külön ruha készül. Hú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, hogy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Kuki fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosit, Accent, Metzger Vicky, Sam Felt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, így a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozás élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibi Rexa, New Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: interjú egyesek. Találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tisza-tó slow living mintafaluja.
3: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
4: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
3: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
4: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
3: Te megnézed?
4: Hát...
3: Legalább szép lett?
4: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
3: Csukott szemmel.
4: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
5: Nem jöttek. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 4 10 4 50-es telefonszámon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Nem nagyon szeretem. Rá. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, instázzatok, posztoljatok. Én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon. Úgy hívják
2: Balázs. Szakállóolajat kell rendeljek.
1: Csináld.
2: Nem lehet.
1: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni ilyen
3: csizmát. Az van, hogy a kis beágyás volt, ezt a gyorsan még elintéztem.
1: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a lényeg, hogy nyugodjatok meg, én itt vagyok. Ó, jobb, tudok, segítek.
3: Úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
1: megszólalásunk.
3: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni
1: kell. Igen, kell vele valamit kezdeni. Jó, abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek.
2: Tehát, jó. Na, végre.
1: Átjunk, hogy a nyakatokat jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
3: Aztán olyan feszültnek érzem magam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Extend, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina, megkérdezem, mit csinál.

0: Panic at the Disco, High Hopes, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod, jó reggelt. Hány óra van, Kismárti, ne haragudj.
0: Képzeld, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikán. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Nem, hát ne haragudj, valóban. Na, lehetne figyelj. Máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-t nem hallják.
0: Na hát ez nagyon, nagyon szomorú, ez
1: ilyenkor
0: a most nem
1: beszéltünk.
0: Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Sam Felt, és az ő DJ szettje után, Jamina, a mi kutyánk kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Sam Felt és Sziszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát
1: úgyhogy Sam Felt után és Sziszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó, vagy jó körbehívogatás
0: hát
1: neked,
0: köszönöm
1: Márti,
0: szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620 311 111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázz.

0: Találkozunk nem sokára, és itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban, és kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulás neked. Remélem, egy picit azért így lazít, azt is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Idén is megnyílnak a szertár kapuk. Ítéletet hozott a járási ügyészség. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapuja látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják majd azokat a családokat, melyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjába. Olvasható a Katasztrófa Védelem honlapján. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják majd az érdeklődőket. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra öltetik majd aznap. A büntető törvénykönyv értelmében, aki hatóságnál büntető eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, melyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2025. februárjában ittasan tett bejelentést a rendőrségen, amiatt, hogy napokkal korábban egy domoszkói kocsma előtt hagyott autóját az abban hagyott mobiltelefonnal együtt ellopták. A bejelentés alapján eljáró nyomozó hatóság a kocsit végül egy közeli településen találta meg, és kiderült, hogy a férfi valójában eladta az autót, a telefonját pedig ő maga hagyta el. A gyöngyösi járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben. A járásbíróság az ügyészségi indítvánnyal megegyező döntést hozott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Szádi Krom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, szép napot kívánok mindenkinek május 24-én, és bizony már vasárnap, de a jó hír az, hogy még csak a háromnapos hosszú hétvége kellős közepén járunk. A mikrofonnál az előttünk álló két órában Ferenc Norbert. Ma is nagyon sok jó zenével készültem, és mára is vannak programok Egerből és a környékről, úgyhogy ezzel is várok mindenkit, de előtte már friss közlekedési információkkal, úgyhogy ha bármi érdekesség van a városban vagy a környéken, jelezze nekem. 20-33-9-33-33-as SMS Viber számunkon. A folytatásban pedig Cyril slágerét hozom. Érkezik a Steal Into You.

Szalik Romrádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy szemfelt a Grammy jelölt többszörös platinalemezes producer ma már a világ három legtöbbet streamelt előadója közé tartozik, és megszerezte egyébként a DJ Mag lista előkelő helyezéseit is, úgyhogy azt gondolom, hogy az adrenalin növelő klasszikusairól és motiváló modern slágereiről ismert DJ producer az elmúlt években már nagyon nagy nevekkel dolgozhatott együtt, és persze nagyon sok saját slágere is van. Most a Rosalinnel közös Heart Like Mine-nal menjünk tovább itt az újdonságok között a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

szállítson Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nézzük, hogy lehet közlekedni a városban. A jó hírem az, hogy igazi hétvégi a forgalom, tehát nincsen nagy dugó, jó ütemben lehet autózni Egerben és a környéken, kisebb-nagyobb lassulásokra lehet készülni egyébként. Nem a munkálatok miatt, hanem amiatt, hogy ugye a korlátozások jelenleg is érvényben vannak, úgyhogy figyeljenek oda Egerben, az Egri úton, a második Rákóczi-Ferenc utcán, illetve ha jönnek befelé a Noszvaj vagy Egerszalók irányokból, akkor is kell készülni majd kisebb-nagyobb dugóra. Na de, sebességmérésről most én nem kaptam jelzést Egerből. Dormánd és Teny között viszont a 31-esen kint vannak a rendőrök és keresik a gyorshajtókat. Ez a jó idő csábít egyébként arra, hogy tövig nyomjuk a gázpedált, de ne tegyük, mert mindenkit hazavárnak, vezessünk óvatosan és figyeljünk oda egymásra. A jó zenék pedig itt vannak velünk az utolléveknek, küldöm most a Bloody Mary-t, érkezik Lady Gaga slágere.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Szabadikrom, rádió egy csak igazi mai slágermegy. Összességében olyan nagy változás nem lesz az időjárásunkban. Megérkezik az igazi nyár. Egyre melegebb délutánokra készülhetünk. Holnap helyenként már 30 fok fölé emelkedhet majd a hőmérséklet. Úgyhogy a pünkösdi hosszú hétvége hozza meg az igazi nyári időt. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan lehet majd kinti programokat tervezni. 27-32 fokos maximumokat jósolnak. Ez nagyon szép és jó. Egy baj van vele, hogy egyik napról a másikra érkezett meg, úgyhogy egyébként nem tudom, hogy hogy álltak a héten fejfájással. Engem kifejezetten megviselt, ha jól emlékszem, akkor talán a csütörtöki nap volt a legrosszabb, de szerdán is éreztem már. Hát biztos vagyok benne, hogy nem csak az időseket, hanem még egy fiatalabb szervezetet is megvisel ez a pár napon belőle zajlódó ilyen intenzív hőmérséklet emelkedés. Na de, most azért itt a jó idő, itt a nyár, úgyhogy nem jelenti a hangulat mellé, egy igazi pörgős sláger jön, egy Rádió 1-es kedvenc, jön Deliriumtól a Silence.

0: Samsung Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Megpihenünk most egy picit, de csak addig, amíg a legfrissebb híreket meghallgatjuk. Szabó Gábor érkezik a hír összefoglalójával, úgyhogy a legfrissebb információkkal találkozhatnak a folytatásban. És velem is, mert a következő órában is visszatérek majd, ahogy azt már megszokhatták, jó pár programajánlat, és persze sok-sok igazi mai sláger társaságában. Az órát majd Taylor Swift slágerével indítjuk. Majd az aktuális Rádió 1-es kedvenc tőle, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
4: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra Monitoring oldalon.
5: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
6: Szia Laci, sajnos tudok.
5: Ennyire azért ne legyél lelkes.
6: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
5: Ja, hát nem hirdeted?
6: De, online állandóan.
5: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
7: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: A tűzoltókra épült a családi nap tematikája Egerben. Jogsi nélkül vezettek füzes a bonyba. Az Egri Minkó István egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény óvoda általános iskola és kollégium utazótanári intézményegysége idén is megszervezte az integrált nevelés-oktatásban részesülő hallás és látássérült gyermekek és családjaik számára családi napját. Az esemény kiváló lehetőség volt arra, hogy az integrált keretek közt ellátott gyermekek, testvéreik és szüleik találkozzanak, beszélgessenek, kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Idén a programokhoz az egri hivatásos tűzoltók is csatlakoztak, törekedve arra, hogy minél színesebbé tegyék a gyermekek napját, illetve a családi nap tematikája is e köré épül. A gyermekek tűzoltósapkát készítettek, megtekintették a tűzoltóautót, melybe bele is ülhettek, felpróbálták a fiatal korosztály számára készített tűzoltó bevetési ruhát, melyet viselve egy vízsugárral elképzelt tüzet is oltottak, majd végül a mosolygós gyermekek egy izgalmas akadálypályán mutatták meg ügyességüket, áll a katasztrófa védelem közleményében. A Hajdú Szoboszló rendezett helyi televíziók országos egyesülete találkozón vehette át a TV Eger a helyi értékdíj fődíját magazin kategóriában a Régi Vágányok című magazin műsorukért. A díjazott műsor a KK Polna és Kisterenye közötti egykori vasútvonal múltját és a nosztalgia vonat különleges hangulatát idézte fel olvasható weboldalukon. Az elsőbbség meg nem adása a közúti balesetek leggyakoribb oka. Erről írt a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság közleményében, idézi a TV Eger riportja. Mint írják, a szabálytalan autósok figyelmen kívül hagyják a jelzőtáblát, így idén már 23 alkalommal volt emiatt probléma. Szintén emelkedett a motoros, az elektromos rolleres és a kerékpáros balesetek száma is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Szálljuk Ron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és sok-sok igazi mai slágerrel is, meg sok-sok programajánlattal. Ezzel van teletömve a virtuális batyum, úgyhogy én ezzel szeretnék mindenkit megvendégelni az előttünk álló 60 percben. A jó hangulat garantált, hiszen még csak a hosszú hétvége kellős közepén járunk, ugye pünkösd vasárnap van, május 24-e, úgyhogy nagyon sok pihenés vár még ránk. Na de akkor jöjjön most mindezek mellé a jó zene, egy vadonatú igazi mai sláger megfelel, Bibi Rexha és Faithless újdonsága jön, a New Religion.

legyen. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert.

0: Szóval, hogy Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha azt mondom TikTok vagy Take It Off, akkor mindenki Kesára gondol, egy igazi Rádió 1-es kedvenc előadó a hölgy, és most szemfeltel dolgoztak együtt, akikkel bizony nem ez az első közös munka. A Dance Pop Tropical House stílusú dal, a Stronger egy pörgős, motiváló pop dance sláger, a holland DJ producer, illetve az amerikai énekesnő Kesa együttműködéséből. A dal a nehézségek leküzdéséről, a sebekkel való felépülésről és a lelki erő növeléséről szól. Na, hallgassuk az újdonságot! Itt van Sam Felt és a Stronger!
1: I find my way through the darkness.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Szállj a Rádió, egy csaki gazima is Sláger megy. Milyen programok vannak ma, május 24-én? Kettő ajánlatom is van. Az egyik, az Egri Várban lesz kibővített program kínálat. Ezzel várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén, úgyhogy lesznek vitézi próbák is, családi játékok, pünkösdi kalandbérletet is válthatnak, nagyon különleges tárlatvezetések, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni ebben a jó időben az Egri Várba, vagy éppen a Gárdonyi Géza Színházba lesz egy előadás ma este 7 órától, egy sürgősségi orvos élete, határhelyzetek sorozata, úgyhogy egy izgalmas előadás, aminek címe Túl éles, 19 órakor kezdődik majd a Gárdonyi Géza Színházban. Jó szórakozást kívánok a mai programokhoz, a folytatásban pedig Action slágeréhez. Már is itt a Don't Leave!

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 101.3 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger

0: Szállj ki Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Én most búcsúzom, de a folytatásban is jönnek az igazi mai slágerek, és nem sokára kezdődik a Rádió egy születésnapi fesztiválja, hiszen pünkösd vasárnap van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy sok mindenkivel hajnalig együtt bulizhatunk majd a Budapest Parkban. Nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, az élő közvetítés az gyakorlatilag pár percen belül indul, úgyhogy egy igazán tartalmas este elé nézünk. Jó szórakozást kívánok ehhez mindenkinek, találkozzunk majd holnap, hiszen délben a szokott időben várok majd vissza mindenkit, illetve helyi információkkal ma is este 6-ig. 20-33-9-33-33-as vagy facebook.com/radio1eger oldalunkra is írhat. Most pedig már szóljon a Maroon 5 és Cardi B közöse a Girls Like You-val búcsúzom. Hello, Eger!
1: Egerbe visszatért! 101.3 Rádió 1. Csak igazi mai slágermely!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
4: Nézzük meg a pizzákat.
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit, csak a Fudorán.
5: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outhon Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
6: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
7: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
8: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
7: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
8: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
7: Te megnézed?
8: Hát...
7: Legalább szép lett?
8: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
7: Csukott szemmel.
8: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
9: Nem jöttek.
10: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
2: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Nem nagyon szeretem. Rá. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, istázatok, posztoltok, én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon, úgy hívják Balázs.
4: Szakálolajat kell rendeljek.
3: Csináld.
4: Nem lehet.
3: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy csizmát.
5: Az van, hogy egy kis belgás volt, ezt a gyorsan még elintéztem.
3: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a lényeg, hogy nyugodjatok meg, én itt vagyok. Ó, jobb, tudok, segítek.
5: Úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
3: műsorgyártás.
5: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni
3: kell. Igen, keverem van kezdeni. Jó, abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek. Tehát,
4: jó. Na végre.
3: Megküldjük a nyakatokat. Jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
5: Aztán olyan feszültnek érzem magam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Forma Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivér vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, Márti! Nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerpét. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Rekedj és pihenőben vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliban. Köszi, hogy becsöröntetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Halló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia! Ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti! Ne viccel, hogyne! Hogyne lenni?
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem. Egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok. De ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az ötödik.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te.

0: etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakába pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusoké lesz a főterem.
1: Nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkba. Tudod, mit ezt a Swiss Discot meg neked küldöm most speciálba?
0: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétegre süt a nap, meg gondolkozzatok, el kell indulni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
1: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
0: Sziasztok, szia, szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti Rádió 1, és akkor most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a Rádió 1 születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Sirius Sam-Felt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Sam-Felt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Sam-Feltet.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

csak igazi mai sláger, megy dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió egy születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Felt, Switch Disco, Accent, nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel, lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Party-n folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is, itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle, a klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai PG, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regalili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joel Junior, Christopher, Bricklake, Loving Arms, Pulmax és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával, a Rádió egy top 50-ben. Találkozunk nem sokára a Budapest

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outhon Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
3: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
4: Jól. Tiéd?
3: Enyém is.
4: Hirdeted?
3: Hirdetem.
4: Én is.
3: Rádió 1.
4: Igen, te is.
3: Én is a Rádió 1-en.
4: Akkor jó.
3: Akkor együnk egy fagyit.
2: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
5: Kérdezd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
6: facebook.com/Rádió 1 Eger.
7: Eger legfontosabb helyi hírei. radio1eger.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: A tűzoltókra épült a családi nap tematikája Egerben. Jogsínyekről vezettek füzes a bonyba. Az Egri Minkó István egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, óvoda, általános iskola és kollégium, utazótanári intézmény egysége idén is megszervezte az integrált nevelés-oktatásban részesülő hallás és látássérült gyermekek és családjaik számára családi napját. Az esemény kiváló lehetőség volt arra, hogy az integrált keretek közt ellátott gyermekek, testvéreik és szüleik találkozzanak, beszélgessenek, kapcsolatokat alakítsanak ki egymással. Idén a programokhoz az egri hivatásos tűzoltók is csatlakoztak, törekedve arra, hogy minél színesebbé tegyék a gyermekek napját, illetve a családi nap tematikája is e köré épül. A gyermekek tűzoltósapkát készítettek, megtekintették a tűzoltóautót, melybe bele is ülhettek, felpróbálták a fiatal korosztály számára készített tűzoltóbevetési ruhát, melyet viselve egy vízsugárral elképzelt tüzet is oltottak, majd végül a mosolygós gyermekek egy izgalmas akadálypályán mutatták meg ügyességüket, áll a katasztrófa védelem közleményében. A füzesabonyi járásügyészség járművezetés eltiltás hatálya alatt vétsége miatt emelt vádat azzal a büntetett előletű férfival szemben, aki tavaly augusztusban a szolnoki járásbíróság pénzbírság kiszabása mellett 6 hónapra eltiltott a járművezetéstől. A férfi tisztában volt a korábbi ítélettel, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy ismét autóba üljön, így tavaly decemberben Dormándon a járőrök vezetés közben tetten érték, igazoltatták, majd megállapították, hogy a korábbi eltiltás ellenére vezetett. A vádhatóság a napokban benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy alkalmazzanak vele kapcsolatban 8 hónap szabadságvesztést és egyéb közügyektől eltiltást, valamint egyéb közúti járművezetéstől eltiltást is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával.

esküvőjénél van a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: Most is így csörög a mobilja. Az biztos, hogy a Rádió egy Top 50-ben 1-2 perc múlva játszani fogom. Ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak hétről hétre. Ezeket a dalokat pörgettük nagyon sokat ezen a héten, de hangulatban és feelingben mi már a Rádió 1 születésnapi fesztiválján vagyunk. A négy világsztárunkkal, a Rádió 1 DJ-vel igazi Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli, most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak játszani. A Rádió 1 top

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit.
4: Nézzük meg a pizzákat.
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Szia, Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
6: Szia, Laci! Sajnos tudok.
5: Ennyire azért ne legyél lelkes.
6: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
5: Ja, hát nem hirdeted?
6: De! Online állandóan.
5: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt. Cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
7: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádió1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1 Top 50. A 24.

4, top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a rádió egy születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista.

0: 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Feld, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Kuki Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Run.

sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

sláger megy. Hát akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Jön a Top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a Rádió 1

weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a social felületeken. Boldog születésnapot, Rádió 1! A Top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este, a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outdoor Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
10: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
11: Nézzük meg a pizzákat!
10: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
11: Intézem, a vacsora megrendelve.
10: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
12: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
13: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
12: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
13: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
12: Te megnézed?
13: Hát...
12: Legalább szép lett?
13: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
12: Csukott szemmel.
13: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
14: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Nem nagyon szeretem. Rá. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, istázatok, posztoltok. Én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon. Úgy hívják
2: Balázs. Szakállóolajat kell rendeljek.
1: Csináld.
2: Nem lehet.
1: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy csizmát.
3: Azt mondom, hogy egy kis belgás volt, ezt a gyorsan még elintéztem.
1: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a lényeg, hogy nyugodjatok meg, én itt vagyok. Ó, jobb, tudok, segítek.
3: Úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
1: megszólalásunk.
3: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni kell.
1: Igen, keverem, amit kezdeni. Jó, abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek. Tehát,
2: jó.
1: Na, végre. Megkívánunk, hogy a nyakatokat. Jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
3: Aztán olyan feszültnek érzem magam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Élőben a Budapest Parkból.

pontosan délután 5 óra van. Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek! Hello! Itt vagyunk a Budapest Parkban, és a nagy 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivált ezennel

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Axel mögött, megint lesz a második fellépő, a diszkósító harmadik, Axel és Tóth addig élt együtt, pedig majd a negyedik. Kukikán, menjünk tovább!
1: Pedig tovább, és érkezik egy igazi, vagy is megjesszak, hozzá vegyük, aztán szívem,

0: Jönnek a következő három órában. 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel! Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A diszkós hét!

0: clap, clap, clap, clap.
1: Never trouble no more. I'm a lady, I'm not trouble.
0: Na írod az úri emberek, ki mondta, ti lenyúlt a nagy. A magyar csaj sírol. Rádió ez, Budapest Park. Ha szereted ezt a nagy, háromra sikítasz.

Jól van szó ebben az esetben? A Kashmir lemezét én játszom! Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sik!

0: találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermény, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagy mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swish Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Snowt Amigén!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Accent és Snowt Amigén!
3: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable. Come on.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio One.
1: Köszönjük szépen Budapestnek. Sziasztok!
0: Csá-csá!
2: Accent és Tóth Abigail, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026, szevasztok! Élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján, de jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon, többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Metzger Victoria!

0: Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni.
1: Old winding road got me thinking back to when we were young.
0: Na figyelj, Rádió 1!
1: Háromra!
0: Minden kéz a magasban, hátul is figyelj! Egy!

0: Rádió Egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1-2-3! Rádió Egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió Egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió Egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztár fellépő a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

One more time. If you guys can have some fun.

0: Purpose. Kiss and MC for a minute. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 and Budapest. Power!
1: Rádió és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászló van a kezében Sam Feld, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

Disco előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

Lányok, fiúk, hogy érzitek magatokat? Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a Holograms, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

szavazáson elért eredményemért. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello első sor!

Csengedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzom majd. Az pedig nem más, mint Tóver Rani és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Rani!

Ti milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jaminárok, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom rádió, azt mondod egy. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani. Jön a következő sorban, úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!

rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

Let's go! Right.

0: önök voltak a Switch Disco. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a magyar éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás utáni évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja, a másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon

0: Ed, get három perc van a bökések hátul is!
1: Esta noche, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you.
0: Imádlak titeket, köszönöm szépen!

0: születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

Ez a Rádió Egy Születésnapi Fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

0: Hungary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We ready? Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádióegy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026 Sziről! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt? Nagyon-nagyon szépen köszönjük neki! Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadiumet!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A Stadium X!

Övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagy színpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagy színpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

Parkból, a Budapest Parkból. Éjjel kettőig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi, a Classic Stage-en éjfél után jön még Hambai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Bricklink, a Lamingams, Pullmax és Collar.